Namaja. Chikachanya chanya de indaya davatanja mala sama. Tadakanja samasa. Samasa kanamaja ma. Mala chaja govaja.